0: pora maturon ing tretan sadaya salah lopot nyon sae pora kena kakadu kitining bodo sorat kira makin mancana kira tining esene kadisa pakon maca kalima sehedet pakon maca kalima sehedet can monyin sorat ko
1: untan bangolo jebo
0: berah